a casa nguwaye nyago vete li kupala batsapa nyago mburi kupala batsapa aguyi kristiani